0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Módosították az alaptörvényt, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Elég gyenge lehet az idei megytermés, marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
1: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Érkezhetnek fátyol és gomoly felhők, de ezek mellett általában sok napsütésre számíthatunk, esni elvétve fog. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, arrafelé már záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10-18, délután már 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Pályázat segíti a gazdaságok generációváltását. Kissé változékony, de meleg nyári idő vár ránk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiváló minőségű nagy tavaink vize. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kapta, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván. Ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, és mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint. A támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban szombaton a múzeumok éjszakáján. Az alkotás több mint 12 000 elemből és mintegy 800 LEGO virágból készült. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhelyjel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. A mesterséges intelligenciáról és az iskolai zaklatásról szóló filmekkel is nevezhetnek a fiatalok az idei Szénamira Filmfesztivál videóversenyébe. A 20 éven aluli versenyzőktől legfeljebb másfél perces alkotásokat várnak szeptember 13-áig. A másik két választható téma az identitáskeresés és a kedvenc zenék. A döntőbe jutott filmeket a fesztiválon mutatják be október végén. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: stupid.
1: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemes keddet mindenkinek, drága jó barátim. Értelemszerűen 16-a a dátum, úgyhogy ennek megfelelően folytatnánk akkor ezt a hetet, aminek remélem, hogy az első napja mindenkinek jól sikerült, és az elmúlt éjszaka is kifejezetten pihentető volt. No, hát a menetrend a szokásos. Hozom a zenéket, a történeteket, megnézzük majd, kivel tudnak eldicsekedni a születésnaposok. És hogy nagyjából mik is? Hát volt, kérem tisztelettel, a könnyű zene arculatát örökre megváltoztató fesztivál, de hát megszületett egy mestermű is, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk. Jó, utakon kéretik vigyázni, mert nem sokára egy kis Red Hot Chili Peppers, meg Bad to the Bone, kezdésnek meg egy nagy klasszikus, itt a Kings. Jó reggel!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Továbbra is útszűkület van a Mester utcában egy elég hosszú szakaszon, és egyirányúsítás a Nagymező utcában. Napközben pedig időszakos korlátozásokra kell számítani az Árpád-Fejedelem útján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Rock FM. Fél héthez értünk, kedves Justinok, hát feletté boldogot, és hajtonyok. De például ma van az Aranyok nevenapja is. Valakit hívnak így, hogy Arany? Tegye fel a kezét. Jönnek a hírek, információk, aztán pedig majd szépen felcsapom a rock lexikonokat, megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a krónikások. Volt például egy zseniális filmbemutató 1980-ban, na de erről is majd később. Mindez csak a hírek után, amikor is jönnek majd Bon Joviék is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Módosították az alaptörvényt, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Elég gyenge lehet az idei megytermés, marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
1: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Érkezhetnek fátyol és gomoly felhők, de ezek mellett általában sok napsütésre számíthatunk, esni elvétve fog. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, arrafelé már záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10-18, délután már 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kíméletes keddet mindenkinek, éljen a június 16. Amikor is 1967-ben Kaliforniában kezdetét vette a háromnapos rendezvény Summer of Love, a szeretet nyara, hivatalos nyitányaként tartanak számon. Ez volt a Monterey Fesztivál, ez a fesztivál tette világhírűvé Jimi Hendrixet, Janis Joplint, meg például a Grateful Deadet. De mondok mást. E napon például 77-ben a Led Zeppelinnél tömegverekedés volt. A zenekar fellépése után a chicagói stadionban hatalmas balhé tört ki, a biztonságiak és a rajongók összecsapásában több tucat ember megsérült, a rendőrség pedig tömeges letartóztatásokat eszközölt. Mert a rendőrség az ugye mindig eszközöl. És 1980-ban bemutatták a Blues Brothers. Az amerikai mozikba került a John Belushi és Dan Aykroyd főszereplésével készült zenés akció vígjáték, amely hát beírta magát a pop kultúrába, és amiben olyan legendák tűnnek fel, mint Aretha Franklin vagy James Brown, és egyébként valljuk meg őszintén, senki nem tudja pontosan megmondani, hogy miről is szól ez a film. Minden esetre baromi jó. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat mindenkinek. Lezárás van a Sörgyár utcában, a Kada utcánál, és még mindig érvényes, hogy sávzárás van a Jászberényi út szerviz útján. No meg ugyancsak sávzárás a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Pályázat segíti a gazdaságok generációváltását. Kisebb változékony, de meleg nyári idő vár ránk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiváló minőségű nagy tavaink vize. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kapta, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván. Ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, és mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint. A támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Magyarország legnagyobb Lego ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban szombaton a múzeumok éjszakáján. Az alkotás több mint 12 000 elemből és mintegy 800 Lego virágból készült. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhelyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. A mesterséges intelligenciáról és az iskolai zaklatásról szóló filmekkel is nevezhetnek a fiatalok az idei Szénamira Filmfesztivál videóversenyébe. A 20 éven aluli versenyzőktől legfeljebb másfél perces alkotásokat várnak szeptember 13-áig. A másik két választható téma az identitáskeresés és a kedvenc zenék. A döntőbe jutott filmeket a fesztiválon mutatják be október végén. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kellemes keddet mindenkinek, nagyon jó utat, ne túl sok munkát, kedves Justinok, boldogot. Na nem sokára majd egy legendás film születéséről, jó? Addig viszont majd még Quiet White, meg egy kis Aerosmith.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, remélem mindenki jó irányba halad. Ez már kedd, június 16, szóval 1980-ban bemutatták a Blues Brothers-t. Elképesztően zseniális, imádnivaló kis mozi. Hát egy hihetetlen kaotikus körülmények között megszülető kultuszfilm egyébként. Los Angelesben volt természetesen a bemutató. Június 20-án került aztán a nagy közönség elé. Az egész ugye tévéműsorból indult, ez volt a legendás Saturday Night Live, ahol John Belushi és Dan Aykroyd karakterei eredetileg az NBC csatorna legendás szombatesti show műsorában léptek fel. A paródia annyira jól sikerült, hogy a tagokból egy igazi kőkemény blues banda verbúválódott. Az első nagy lemezük a Briefcase Full of Blues listavezető lett az USA-ban. A forgatás folyamatos csúszások jellemezték, tekintettel arra, hogy éppen John Belushi nagyon súlyos kokainfüggőséggel küzdött. A stáb külön embert fizetett azért, hogy távol tartsa a színésztől a drogokat, és többször az éjszaka közepén tök idegen házakban találták meg, amint éppen aludt. John Landis rendező később elismerte, hogy a film gigantikusra duzzadt, közel 30 millió dolláros költségvetésének egy részét szó szerint kokainra költötték, hogy a pörgős éjszakai forgatásokon ébren tartsák a színészeket, meg a stábokat. A filmben használt ikonikus 74-es Dodge Monaco rendőrautóból összesen 13 darabot használtak fel a forgatás alatt. A záró chicagói üldözési jelenetben a produkció szándékosan 60 darab autót zúzott porrá, akkoriban ez abszolút világrekordnak számított a filmtörténetben. Bár ma már klasszikus, a bemutató idején a fehér negyedek nagy mozi hálózatai egyszerűen megtagadták a film vetítését. Azt gondolták, hogy mivel tele van afroamerikai zenei legendákkal, Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown, a fehér közönséget nem fogja érdekelni. Végül fele annyi mozit tűzte műsorára, amit tervezték, mégis hatalmas kassza siker lett. Úgyhogy így, 1980, június 16-án debütált a Blues Brothers, kedves ma születettek, ezzel már lehet is csekedni szerintem. Na, zenéjük!

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél nyolc, úgyhogy jönnek a hírek meg az információk, aztán majd még további büszkeségre okot adó születésnaposoknak büszkeségre okot adó történetek. Nem valaki lesz, hanem inkább valami. Jó, és persze hozom a zenéket. Hírek után majd a Led Zeppelinnel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Őzet mentettek ki a Dunából a budapesti vízi rendőrök. Napról napra fokozódik a meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanév rendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot. Emellett csökkentenék a kompetenciamérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, ezek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. Újabb akciójában az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Nem volt korábban ilyen vizsgálatom, tehát próbáljuk nagyon széles körülbelül mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
2: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2027 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Őzet mentettek ki a Dunából a budapesti rendőrök egymás után háromszor is. A BRFK posztja szerint az állat vasárnap reggel a Margit híd közelében sodródott a vízben. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a folyóba. Végül egy hurokkal fogták be. A kimerült őzet a hármas határhegy térségében engedték szabadon. Érkezhetnek fátyol és gomoly felhők, de ezek mellett általában sok napsütésre számíthatunk, esni elvétve fog. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, arrafelé már záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10-18, délután már 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves ma születettek, legyen ez a nap mindenkinek szép, színes, szélesvásznú és örömteli, mert a születésnapok azok általában így esnek jól, ha meg nem, akkor majd jövőre, úgyis jön a következő. Na, hogy mivel lehet eldicsekedni? Hát már is mondom, kérem tisztelettel. E napon született meg valaki, aki igazából aztán nem úgy élt, mint azok, akik normálisan megszületnek, mert hogy aki e napon született meg 1972-ben, ő valójában Ziggy Stardust volt. Aki tudjuk, hogy egy nem létező személy, és David Bowie-nak a másik fele volt, leegyszerűsítve. Hát és igazából ez az album fektette le a glam rock alapjait, és egy olyan kulturális robbanást indított el, ami örökre megváltoztatta a rockzene, a színház, a divat és a szexuális önkifejezés kapcsolatát. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ugye az album gyakorlatilag egy laza science fiction történetet mesél el a Föld megsemmisülése szélén, pontosan 5 év maradt az emberiségnek, mivel a bolygóról elfogytak a természeti erőforrások. 72-ről beszélünk, kezicsokolom. A fiatalok pedig fásultak és elveszítették a hitüket a rock and rollban. 72-ről beszélünk, csokolom. Na hát ekkor érkezik meg Ziggy Stardust, egy androgűn, biszexuális, földön kívüli rockstar, és ő a közvetítő, a galaktikus lények, a csillagemberek és a földi ifjúság között, aki a zene és a szabad szerelem útján próbálja megváltani a világot, és bár a rajongók istenítik, Ziggyt végül felemészti a saját egója, a drogok, a promiszkuitás és a hírnév, míg végül rajongói szimbolikusan feláldozzák a színpadon. És hogy nézett ez ki valójában? Hát David Bowie valójában nem a semmiből találta a figurát, hanem több valós személyből gyúrta össze. Az egyik Vince Taylor, egy 1960-as években brit rock'n'roll énekes, aki egy súlyos drog és idegösszeomlás után teljesen megőrült, és fehér lepedőkbe burkolózva járta Londont, és azt hirdette magáról, hogy ő Jézus és egy földön kívüli keveréke. Aztán The Legendary Stardust Cowboy, egy végtelenül fura amerikai pszichobili zenész, akitől Bowie a Stardust nevet kölcsönözte. Iggy Pop és Lou Reed is hozzátette a magáét, tőlük a nyers, vad, protopunk zenei attitűdöt és a színpadi gátlástalanságot vette át. Na hát, és bár a lemez 72. június 16-án jelent meg, az igazi hisztéria az egy hónappal később, július 6-án tört ki. Bowie és zenekarra a Spiders from Mars fellépett a BBC Top of the Pops című műsorában a Starman dallal. Ekkor Davy Bowie lángvörös hajjal, feszülős, rikító, neonszínű overában és sminkben érkezett meg. A dal közben provokatívan átkarolt a gitáros a mikronzon vállát, és mélyen a kamerába nézett. Hát mondani se kell, hogy a nyakkendős britek gyakorlatilag azonnal leoldódtak, a tévé előtt ülő különc tinédzserek viszont, hát ez többek között például Robert Smith a Cure-ból, viszont ez a pillanat jelentette a teljes felszabadulást. És hát innentől elindult az őrület, ami jó sokáig tartott. Úgyhogy így, kedves ma születettek, el lehet dicsekedni azzal, hogy gyakorlatilag egy napon születtetek. Ziggy Stardust-tal, 103.9 Rock FM, napkozenéje.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Továbbra is útszűkület van a Mester utcában egy elég hosszú szakaszon, és egyirányúsítás a Nagymező utcában. Napközben pedig időszakos korlátozásokra kell számítani az Árpád-Fejedelem útján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteret.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Ezen a nyáron is utazhatunk vonattal a horvát tengerpartra. Elég gyenge lehet az idei meggytermés. Marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
8: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6-7-es szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és medgytermékárakhoz képest nem lesz.
7: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemetes keddet továbbra is mindenkinek, éljenek a Justinak. Remélem, rendben van egyébként az a június 16. Nem sokára majd a legendás fesztiválról, addig viszont majd még Queen, meg itt a Boston.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, biztonságos közlekedést. Szóval 1967-ben járunk, amikor is formálisan egy fesztivál elindította a szeretet nyarát. Summer of Love, vagy hát szerelem, ezen ugye lehet vitatkozni. Ez volt a Monterey Pop Fesztivál. Mit kell róla tudni? Hát a fesztivál John Phillips, a The Mamas and the Papas és Lou Adler producer szervezték azzal a céllal, hogy a rockzenét ugyanolyan magas művészeti szinten kezeljék, mint a tiszteletre méltó jazz és folk fesztiválokat. A fellépők, a repülőjegyük és a szállásuk fejében teljesen ingyen vállalták a koncertet, a bevételeket pedig jótékonysági célokra ajánlották fel. Itt használtak először olyan csúcsminőségű nagyméretű hangosítást, amely kifejezetten szabadtéri rockkoncertre tervezték. Monterey-ben mutatkoztak be a nagy közönség előtt a frissen feltalált Moog szintetizátor is például. Aztán Jimi Hendrix, ugye? Angliában már ismert volt, de Amerikában szinte senki nem tudta ki ő. Paul McCartney személyesen járt közben a szervezőknél, hogy mindenképp hívják meg a zseniális balkezes gitárost. Hendrix és a The Who tagja is vasárnap este léptek fel, mivel mindkét produkció híres volt a hangszerek látványos összetöréséről, egyikük sem akarta másik után következni, féltek, hogy a másik verzió már unalmas lesz a nézőknek, végül pénzfeldobással döntöttek, és a The Who nyert, így ők mentek előbb a színpadra, és szétvertek mindent. Jimi Hendrix tudta, hogy valami még durvábbat kell villantania, és ezért a White Thing című szám végén letérdelt, öngyújtó benzinnel leöntötte a gitárját, és fölgyújtotta. De jött Janis Joplin is. Ekkor még a Big Brother and the Holding Company nevű viszonylag ismeretlen blues rock zenekar énekes nője volt. De hát meg lehet még említeni Otis Reddinget, vagy a The Mamas and the Papas-t. A fesztivált záró zenekar fellépése maga volt a hippie álom megtestesülése. A koncert csúcspontján Scott McKenzie is csatlakozott hozzájuk, hogy elénekeljék a San Francisco című dalt, ami a korszak és a fesztivál hivatalos himnusza volt. Úgyhogy így volt ez akkoriban 1967-ben, amikor június 16-a és 18-a között elstartolt a Summer of Love. A 103.9 Rock FM, zenéjünk!

0: érkezem.
1: Fél kilenchez értünk, szóval ha már Monterey Pop Fesztiválnál még hozzuk egy-két morzsát a történetből, jó? Most viszont hírek és információk, ahogy az lenni szokott, aztán majd folytatjuk. Jön a Scorpions.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Segítik a gazdaságok generációváltását, hatalmas legóruhát állítanak ki a Néprajzi Múzeumban. Kissé változékony, de meleg nyári idő vár ránk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiváló minőségű nagy tavaink vize. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kapta, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván. Ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, és mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint. A támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban szombaton a múzeumok éjszakáján. Az alkotás több mint 12 000 elemből és mintegy 800 LEGO virágból készült. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhelyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. A mesterséges intelligenciáról és az iskolai zaklatásról szóló filmekkel is nevezhetnek a fiatalok az idei Szénamira Filmfesztivál videóversenyébe. A 20 éven aluli versenyzőktől legfeljebb másfél perces alkotásokat várnak szeptember 13-áig. A másik két választható téma az identitáskeresés és a kedvenc zenék. A döntőbe jutott filmeket a fesztiválon mutatják be október végén. Érkezhetnek fátyol és gomoly felhők, de ezek mellett általában sok napsütésre számíthatunk, esni elvétve fog. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, arrafelé már záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10-18, délután már 25-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

a színpadon volt vad, hanem a backstage-en is. A fesztivál előtt Monterey város és a helyi rendőrfőnök Frank Marinello valóságos katasztrófára készült. Azt hitték, hogy több tízezer mocskos, piszkos hippi szétveri a várost, fosztogatni fognak és anarchiát teremtenek, ezért mozgósította a teljes rohamrendőrséget. A megérkező fiatalok azonban fegyverek helyett virágokat és mosolyt hoztak, maguk a szervezők és a zenészek is folyamatosan virágfüzéreket aggattak a szolgálatban lévő feszült rendőrök nyakába, meg a motorokra. Frank Marinello rendőrfőnöket annyira lenyűgözte a tömeg békés és szeretetteljes viselkedése, hogy a fesztivál második napján a mikrofonhoz lépett és nyilvánosan kijelentette: ezek a fiatalok a legjobban nevelt emberek, akikkel valaha találkoztam. Úgyhogy a legenda szerint a rohamrendőrök végül letették a gumibotot, és sokan közülük együtt füstöltek és buliztak a fiatalokkal a koncerteken. A hétvége során szinte egyetlen komolyabb letartóztatás vagy erőszakos cselekmény sem történt. És egyébként érdekes, de mivel a szakma érezte, hogy itt valami megismételhetetlen történik, ezért tulajdonképpen mindenki is ott volt. Bár a zenekaraik nem léptek fel, de Brian Jones végig ott sétálgatott. Tetőtől talpig aranyhímzéses sejemköpenyben pompázott. De ott volt például George Harrison és Paul McCartney is, Warren Beatty, Dennis Hopper, Jack Nicholson, vagy éppen Kim Novak. És Marianne Faithfull énekesnő szintén ott volt, a legenda szerint ő hívta fel Jagger figyelmét a színpadon vonagló, addig teljesen ismeretlen Janis Joplinra, akitől teljesen elállt a szava. Úgyhogy így volt ez akkoriban, 67-ben, a csodálatos ősidőkben. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat mindenkinek. Lezárás van a Sörgyár utcában, a Kada utcánál, és még mindig érvényes, hogy sávzárás van a Jászberényi út szerviz útján. No meg ugyancsak sávzárás a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Építés, já!

0: Spar.hu. Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítványal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Airfryereket ellenőriznek a fogyasztóvédők. Napról napra fokozódik majd a meleg. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanév rendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot. Emellett csökkentenék a kompetenciamérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, ezek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. Újabb akciójában az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítani kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Nem volt korábban ilyen vizsgálat, de próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
4: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2027 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Őzet mentettek ki a Dunából a budapesti rendőrök egymás után háromszor is. A BRFK posztja szerint az állat vasárnap reggel a Margit híd közelében sodródott a vízben, a vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a folyóba. Végül egy hurokkal fogták be, a kimerült őzet a hármas határhegy térségében engedték szabadon. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Jó utat, jó munkát, battyogunk tovább a mai napon. Elhagytuk a 9-et, én hozom a zenéket. Red Hot Chili Peppers, Aerosmith. Kezdésnek meg itt egy himnusz, kérem tisztelettel. Utakon vigyázzunk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Építi,

0: gyroszpita.hu.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
4: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Ezen a nyáron is utazhatunk vonattal a horvát tengerpartra. Elég gyenge lehet az idei meggytermés. Marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
7: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és medgytermékárakhoz képest nem lesz.
6: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Érkezhetnek fátyol és gomoly felhők, de ezek mellett általában sok napsütésre számíthatunk, esni elvétve fog. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, arrafelé már záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10-18, délután már 25-30 fokot mérhetünk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM-na. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, és hát ugye azt megfogadtuk, hogy az időjárással egyáltalán nem foglalkozunk, mert hogyha az egyik pillanatban kimondom azt, hogy süt a nap, akkor a másik pillanatban biztos vagyok benne, hogy esik az eső, úgyhogy inkább erről ne is beszéljünk. Egy a lényeg, időjárásunk van, és hát van egy jó foci VB is, ebben lehet most pezsegni, és hát vannak itt jó rockzenék, hát tulajdonképpen a legjobb rockzenék itt vannak, 0-24-ben heti 7 napon keresztül, és még ráadásul online streamen is, tehát www.rockradio.hu, ott is lehet bennünket hallgatni, és ott is jön most a Deep Purple, akik ugye hát 1968-ban alakultak, és számoljunk csak utána, most 2026 van. Ez a zenekar jön hozzánk, ők a rock történelem dinoszauruszai, de még mindig nagyon durván aktívan tolják, és igen, jön hozzánk, csak a saját szavamba vágtam, október 2-án pénteken a Pap László Budapest Sportarénában lesz a koncertjük, ez pedig a Black Knight.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM, hát kevés dal van, amely egyszerre lett óriási sláger és az egyik legtöbbet vitatott rockhimnusz a történelemben. Ez pedig nem más, mint az 1985-ös We Build This City, ugye a Starship első kislemeze, amely rögtön az amerikai slágerlista élére repítette a zenekart. A dal Ausztráliában és Kanadában is listavezető lett, és világszerte hatalmas sikernek számított. A történetben az a csavar, hogy miközben a dal a rockzene és a koncerthelyszínek védelméről szól, később sokan éppen a túlzottan commerce, vállalati rockhangzás miatt támadták, olyannyira, hogy egy 2011-es olvasói szavazáson a Rolling Stone magazin az 1980-as évek legrosszabb dalának választotta, sőt, egyes listák minden idők legrosszabb slágerei közé sorolták, de hát ezen ugye az alkotók csak nevetnek, mert hogy lehet, hogy sokan utálják ezt a dalt, de 40 év után még mindig mindenki ismeri, és egyébként ez tényleg így van. Jön tehát a rock történelem egyik legnagyobb ellentmondása a dal, amit milliók imádnak, de legalább ugyanennyien utálnak. Starship

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rockfm, na hát akkor a Scorpions, akik ugye minden második évben itt vannak nálunk Magyarországon, ők ugye tavaly voltak 60 évesek, és ezt a 60 évet, ezt tisztességesen, becsülettel meg kell ünnepelni, ez az ünnepség, ez tarthat több évig is szerintem, azért egy 60 éves zenekar az nem semmi, és amilyen karrier az ő hátuk mögött van, az mindenképpen, hát az úgy mindenképpen említésre méltó, na maradjunk ennyiben, és ők ezt az ünnepséget, ezt elkezdték Las Vegasban tavaly, egy ilyen koncert sorozattal, aztán még így itt-ottam ott felléptek, egy hatalmas koncertet tartottak Hannoverben, és kiderült, hogy idén turnéra indulnak, mégpedig pont azért, mert megünneplik a 60. életévüket, és természetesen miután tavaly nem voltak nálunk, idén jönnek, pont azért, hogy bennünket is megörvendeztethessenek a jó kis koncertjükkel, és hölgyeim és uraim, nem kell már sokat aludni, mindjárt itt van az a Scorpions koncert, mégpedig június 20-a MVM Dome, ez pedig a Sammy and Angel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi Rock délelőtt, hát bizony már keddet írunk, és az a helyzet, hölgyeim és uraim, hogy biztos, hogy vannak olyanok, akik dolgoznak, nekik jó munkát, akik úton vannak, azoknak jó utat, akik pedig otthon pihiznek, jó pihit, online streamen is ott vagyunk, www.rockradio.hu, tehát bárhol a világon lehet bennünket hallgatni, még akkor is, hogyha az ember a foci VB-t nézi, még akkor sincsen kifogás. Na, szóval egy a lényeg, hogy tartsunk össze, maradjunk együtt. Hát amikor olyan slágerek jönnek, mint például a Queen-től az Another One Bites the Dust, egy dal, amelyet majdnem nem is adtak ki kis lemezként, aztán a Queen történetének egyik legnagyobb slágere lett, 1980-ban jelent meg, John Deacon a basszusgitáros írta, és a The Game című albumon kapott helyet, eleinte nem is akarták kis lemezként kiadni, de egy Los Angeles-i koncert után a kulisszák mögött maga Michael Jackson javasolta Freddie Mercury-éknak, hogy adják ki, és milyen igaza volt, hát azért volt neki érzéke ehhez. Szóval óriás sláget fogunk most meghallgatni, ez a Queen, és az Another One Bites the Dust.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és már itt is van az Extrém, akikkel kapcsolatban csak is örömhíreink vannak, mert hogy megkezdték a munkát hetedik stúdióalbumukon, az új lemez pedig a 2023 júniusában megjelent Six folytatása, és hát a Six ugye komoly sikert hozott a zenekarnak, és új lendületet adott a pályafutásuknak. Az albumon olyan dalok kaptak helyet, mint a Rise, amelynek gitárszólóját néhány zenei lap az évszázad szólójaként emlegette, valamint a Banshee és az Other Side of the Rainbow. A lemez pedig egy nagyszabású világkörüli turné követte, amely Észak-Amerikát, Európát, Indiát, Japánt és Ausztráliát is érintette, és ami jó hír, hogy az Extrém 2026-ban újra útra kell, a zenekar a Def Leppard és a Mötley Crüe turnéjának vendégfellépőjeként csatlakozik a koncertsorozatokhoz. Hát mi közben várakozunk szeretettel, és hallgatunk néhány Extrém dalt, ez a Get the Funk Out.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betét dalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-val kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Billy Idol, Sweet 16.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girospitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz! Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor Girospita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 FM-a, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, mi pedig a keddi rock délelőtt, de már délután folytatódik tovább, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok. Hát itt minden nagyon-nagyon menő, hát a legjobb rockzenék, a legmenőbbek az egész világon. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha utomban jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, www.rockradio.hu, ott online streamen lehet bennünket hallgatni, és közben lehet olvasni az aktuális rock híreket, most például a VB, illetve a foci, bocsánat, a foci, és a rockzene összefüggéseiről írt egy nagyszerű kis szösszenetet Kodova Mihályla, úgyhogy azt is érdemes elolvasni, és Dandu Ádi összes cikkét is. Na, ami meg lényeges még, hogy Tankcsapda, ők érkeznek, ami hát 2026 nagyon illusztris év már is számukra, már március 28-án teltházas, örökké tart koncerten bemutatkozott legújabb gitárosuk Vörös Attila, és gőzerővel készül az új lemez is, amelyen 10 különféle gitárossal vették fel a dalokat, abból már adtak nekünk ízelítőt. Ez most egyik legnagyobb kedvencünk, a Mennyország Turiszt.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelő út a következő, a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhely. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület esetén félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami torlódást okozhat. Plusz 36 20 99 9 3 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és jöjjön egy jó Poison, ha az mindig jó, ez az Unskin.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilomot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong is, addig pedig kihúzzuk ezt az időszakot a Europe legnagyobb slágereivel, ez például a Cherokee.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.

0: Store.hu.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, már kedden délután egy óra után, úgyhogy mindenkinek kellemes kedd délutánt kívánok. Az időjárásról nem beszélünk, az olyan, amilyen, viszont a legjobb rockzenékről annál többet, meg hát ugye a foci VB-ről is, tehát én mondjuk említés szintjén tudok róla beszélni, én megmondom őszintén, olyan szinten nem vagyok képben a foci VB-vel kapcsolatban, mind a fene, szégyen, nem szégyen, hát viszont a legjobb rockzenékkel kapcsolatban elég jó képben vagyok, mint például a The Dandy Warhols dala, amely egy olyan dal, amely reklámslágerből igazi rock klasszikussá vált, 2000-ben jelent meg a Bohemian Like You. Ez kezdetben mérsékelt sikert aratott, nem is értjük, hogy miért, de aztán, amikor egy Vodafone reklámban felhasználták, valósággal berobbant, és az Egyesült Királyságban egészen az 5. helyig jutott a slágerlistán. A Bohemian Like You, ez egy ilyen laza bohém életérzés sugároz, miközben tele van fülbemászó gitártémákkal és játékos szövegekkel. Több kritikus szerint ez lett a Dandy Warhols karrierének meghatározó pillanata, sőt egyes vélemények szerint az ezredforduló egyik ikonikus alternatív rockdala, The Dandy Warhols, Bohemian Like You.

103.9 Rock FM, na azt írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M6-os autópályán Érdnél a 17-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt zárták le, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül lehet. Plusz 30-20-99-99-103 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és akik folytatják, nem akárkik, Rainbow, I Surrender.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval térnek vissza a színpadra. A jubilami koncertsorozat egyben a legendás Carnival of Sins korszak előtt is tiszteleg, amelynek 20 éves évfordulója van most. Ugye azt tudjuk, hogy Mick Mars a jogi vitájuk volt a zenekarnak, de hát az már mostanra elsimult, mindenben nekik adott igazat a bíróság. A nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme. A rajongók egy látványos, klasszikus Crüe showra számíthatnak, amelyben a legnagyobb slágerek mellett a Carnival of Sins korszak dalai is fontos szerepet kapnak, és még egy örömhír, közben a zenekar a stúdióban sem tétlenkedik, a legendás producerrel, Bob Rockkal új dalokat rögzítettek egy készülő filmhez, és a hírek szerint ezek a felvételek a Mötley Crüe keményebb, nyersebb rock hangzását idézik meg, hát gondolom hatásra van rájuk John Five, na, ugye kvázi új gitárosok, aki belépett Mick Mars helyére, és akkor egy jó Mötley Crüe, hát az mindig jó, Same Old Situation.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, igen, és annak is már az utolsó órája, hiszen délután 2 óra elmúlt, és mi csomagunk szépen előre a legjobb rockzenékkel. Hát tényleg így van ez, közben azért úgy néha-néha egyszer-egyszer úgy felvillan bennem, hogy van egy foci VB is, ami miatt nagyon-nagyon sokan pezsekednek most, úgyhogy hát nekik biztos, hogy nagyon-nagyon jó ez, mi pedig megtaláljuk magunknak, akik nem szeretjük a futballt. A jó, mindenki szereti a futballt, de ha valaki esetleg mégsem, akkor így a legjobb szórakozási lehetőség például meghallgatni most a Led Zeppelintől a Stairway to Heaven-t. Hát ugye a Led Zeppelintől nagyon sokan elvárják azt, a rajongók leginkább, és nem kevés van nekik még mind a mai napig, hogy újra összeálljanak. Ez nem fog megtörténni, mindig felröppennek különféle híresztelések, de hát mindenki szépen teszi a dolgát, csinálja, amit kell. Közben megjelent róluk egy fantasztikus életrajzi film, a Becoming Led Zeppelin, és ha valakinek nagyon hiányoznának, az még ezt mindig megtekintheti. Ez pedig a Stairway to Heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Szászáró 9 Rock FM, hát mondjuk azt az időjárásról, hogy igencsak, hogy is mondjam, szeszélyes, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy szerdán napos, gomoly felhős időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. A nyugati a szél megélénkül, tovább melegszik az idő, 30 fok körüli kánikula valószínű, de csütörtöktől jön az igazi strandidő, csak kevés gomoly felhő zavarja a júniusi napsütést, nem lesz csapadék, 29 és 34 fok között lesz a hőmérséklet. Na, jó lesz ez, jó lesz ez. És hogy mennyire jó, már mondom is, Aerosmith, Living on the Edge.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, és közben jön majd, hát 20 órától Szili és a Rock the Night, én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, holnap egy szerdai Rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, jó nyarazást, Csizinszki Éva vagyok, ő pedig az AC/DC és a TNT.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM a Kánikula közelettével vannak rádiós műsorvezetők, akik számokat szoktak mondani, és ebből mindenki tudja, hogy mi történik. Én is ilyen rádiós műsorvezető vagyok. Kellemes délutánt kívánok, Lavancsek Krisztián vagyok, 27-28 ezekben a napokban, és aztán 32-34-35-36. Ugye mindenki tudja, hogy jön a Kánikula. Többen kivették már a szabadságot, mert hogy csütörtöktől jön az igazi nyár és az igazi Kánikula. Ettől függetlenül, vagy éppen ezért pedig a Rock FM-en a legjobb zenék, Chad Kroeger és Jossie Scott most. Ez a Hero.

zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock.

103.9 Rock FM, az útinform információi szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Török Bálint környékén. A 16-os kilométernél kialakult torlódás hatással van az M0-as autóúton, autóút felől érkezőkre is. Budapesten történt egy baleset a Nagy Lajos Király útján, és még olyanokra kell figyelni, hogy sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, hétköznapi lezárás van továbbra is a pesti alsórakparton, van egy lezárás a 13. kerületben az Alig utcában, és útszűkület van a 19. kerületben a Bátori utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, a csapat neve Smash Mouth, és hogyha azt mondom, hogy a dal címe All Star, akkor a dalt meghallva mindenkinek csak egyetlen egy szó jut eszébe, Shrek. Persze eszébe juthatna az is, hogy a Smash Mouth mekkorát ment a 90-es évek végén, és nem csak ezzel a dallal, hanem az I'm a Believer feldolgozásával, a Monkees eredeti 60-as évekbeli sikere, amiből alternatív rockot csináltak. Senki sem gondolta volna ezt 30 év alatt, hogy lehet, de aztán az ilyen csapatok mindig megmutatják, hogy lehet. Térjünk át a 80-as évekre. Elindult a Rock Lexikon nyári különkiadásos sorozatában 1980-nal a legendás sorozat. 1980 után az elmúlt hétvégén 81 jött, és jön majd 1982 ezen a hétvégén. De amikor majd 1986 jön, ez a dal is benne lesz. Europe, the final.

0: Rock FM.
1: Délutáni sziasztában, a keddi rock délutánban egy jó kis álom, és álmodban jönnek a démonok. Wow, tiszta horror, szenátor és a munkásság, amelyhez még Som Lajost is megnyerték az egykori piramisból, aki basszusgitáron bekapcsolódott a szenátor sikereibe. Klamoncse Krisztián vagyok, a keddi rock délután zenei folytatása 16 óra után Rob Zombie és a Dragula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!

0: Grill Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM az előadó, aki nem véletlenül választotta ezt a nevet és a dal címét. Áthallásos? De így legalább mindenki megjegyzi, szokták volt mondani. Rob Zombie és a Dragula eredetileg zenekarban játszott, aztán a szóló karrier mellett döntött, sosem bántuk meg. Legnépszerűbb dala egyébként az elmúlt évekből, sőt évtizedekből. Kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok. Azt írja az Útinformár, legalább egy órája erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Török Bálint környékén. A 16-os kilométernél kialakult torlódás hatással van az M0-as autóút felől érkezőkre is. Budapesten továbbra is sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában. A hétköznapi lezárás folytatódik hétköznaponként a pesti alsórakparton. Lezárás van a 13. kerületben az Alig utcában, és van egy útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában. Jó utat kívánok, térjünk haza, itt a Lord és az Akarom őt a Rock FM-en.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: 103.9 Rock FM, ha azt mondom, hogy ez a dal is Otis Redding feldolgozás, mert hogy eredetiben a 60-as években énekelte, ráadásul fekete soul zene volt, és így lett belőle alternatív rock a 90-es évek elején, The Black Rose és a Hard to Handle, akkor tulajdonképpen mindent elmondtam, de Otis Reddingről mégsem mondtam semmit. 26 évesen veszítettük el őt egy repülőgép szerencsétlenségben, de ez alatt a 26 év alatt annyi mindent elénekelt, hogy rengetegen merítettek belőle később, évtizedekkel később. Michael Bolton is vele indította a karrierjét, amikor feldolgozta másik híres slágerét, a Sitting on a Dock of the Bay című dalt. 1987-ben történik mindez, és tulajdonképpen a Black Rose-t is sorolhatnánk a 80-as évekhez, de ők már átléptek a következő évtizedbe, és hogyha rockosan kell feldolgozni a 60-as évek fekete soul zenéit, hát ilyen óriási slágereket kapunk belőle. Otis Redding örök, a tőle származó slágerek örökbecsűnek bizonyulnak, és ha már a 90-es éveket is emlegetem, akkor Charlie énekel most a Rock FM-en.
1: Hova mész?

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában. Hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, lezárás a 13. kerületben az Alig utcában, és útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a Jászberényi út Szervíz útján és a Dózsa-György úton a Tököli út közelében. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, a 11. kerületben a Sáfrány utcában, a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál, és van egy lezárás a 10. kerületben a Sörgyár utcában. Útszűkület van Budapesten a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és az Aradi utcában a Színyei Merse utcánál, és van egy buszsáv kialakítás a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Otis Redding kapcsán emlegettem a különböző feldolgozásokat, ő a 60-as években mindössze 26 évet élt, de a slágerei évtizedekkel arrébb is óriási sikerek, mint például a Black Rose feldolgozása a Hard to Handle, vagy Michael Bolton feldolgozása a Sitting on the Dock of the Bay. Michael Bolton írta egyébként a Kissnek az imént hallott Forever című dalt is, szupersztárok, hogyha találkoznak dalszövegírásban, dalszerzésben és még éneklésben is. Klavancse Krisztián vagyok, zenei folytatás, picit keményebb 17 óra után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám. Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
1: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
0: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
2: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.

103.9 Rock FM, az egy dolog, hogy június 1-e előtt nagyon sokat emlegettük, hogy jönnek Budapestre és fellépnek. Az Anthrax együttesről van szó, de azóta eltelt július 1-e, és a koncertsorozat 2026-ban nem áll meg. Július 16-a, vagyis a mai dátum, Ausztriában a Gazométerben lépnek fel. Ha valakinek ez nem elég, július 18-án Belgiumban kaphatja el őket, július 20-án Franciaországban, és egyébként a nyugat-európai turné folytatódik Luxemburggal június 21-én, 24-én Stockholmmal Svédországban, Oszlóban Norvégiában június 25-én, és ha már az északi államokról van szó, Dánia, Kopenhága június 26-a, aztán újra Franciaország, egy csomó állomás, irány dél, Spanyolország, Portugália, és aztán átmennek Kanadába. De ez már egy egészen másik történet, ráadásul ez szeptember, mert hogy idén nyáron nekik is jár a pihenés. Kellemes délutánt kívánok, még mindig az a hír, amit órákkal ezelőtt is mondtam, az Útinform hivatalos információja, erős a forgalom az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Törökbálint környékén, a 16-os kilométernél kialakult torlódás hatással van az M0-as autóút felől érkezőkre is. Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, lezárás a 13. kerületben az Alig utcában, és útszűkület van a 19. kerületben a Bátori utcában. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, azt szoktam mondani, az időjárással kapcsolatban, ha kánikula van, akkor elég, ha a következő napok hőmérsékleti értékeit mondom, és abból minden kiderül. Na jó, néha hozzáteszük, hogyha van eső, vagy csúnya felhők, vagy dörög és villámlik, de nem biztos, hogy ez befolyásolja a kánikulát. Bruce Springsteen esetében pedig csak dalcímeket kell mondani. Egyetlen egy nagy lemez, a bűvös évszám 1984, de aztán még utána 85 és 86 is, mert hogy még két éven keresztül másolták ki a sikereket a Born in the USA albumról. Kezdődött a sor a Dancing in the Dark-kal, Cover Me-vel, aztán folytatódott a címadó dallal, és még I'm on Fire, Glory Days, I'm Going Down és a My Hometown. És ez mind-mind Bruce Springsteen és a csoda hadjárat a 80-as évek kellős közepén. Zenei folytatás a Rock FM-en, most Dinamit, Dzsungel.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában. Hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, lezárás a 13. kerületben az Alig utcában, és útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a Jászberényi út Szervíz útján és a Dózsa-György úton a Tököli út közelében. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, a 11. kerületben a Sáfrány utcában, a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál, és van egy lezárás a 10. kerületben a Sörgyár utcában. Útszűkület van Budapesten a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és az Aradi utcában a Színyei Merse utcánál, és van egy buszsáv kialakítás a 11. kerületben az Egér úton.
0: Tugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM olyan jellemzéseket is olvastam az időjárás előrejelzések között, hogy kellemes nyári időt hoznak a következő napok. Hát amennyiben 27-28 fokokról beszélünk, akkor az biztos, hogy kellemes, mert hogy 30 fok alatt marad a napközbeni csúcs. Szerdán egyébként az ég is megdörrehet, megint jönnek a csúnya felhők, de csapadék nem biztos, hogy lesz belőle, csak a légkörök kergetik egymást. Már csak azért is, hogy utána csütörtökre berobbanjon a rendkívül magas UV-sugárzásos napsütés, átmeneti felhősödéssel, 32 fokos csúccsal, és ha valakinek ez nem elég, akkor az igazi hétvégi időjárás péntekre, szombatra, vasárnapra 34-35 fok. Kezdetben még lehetnek felhők pénteken, de aztán szombatra, vasárnapra már az sem. Ilyenkor szokott baromi unalmassá válni az időjárás előrejelzés, na de addig se nagyon történnek izgalmak. Ha legközelebb történik valami, az egyáltalán 23-án kedden lehet, amikor még mindig 34 fokos a csúcs, de cserébe a csúnya felhőkből valamiféle csapadék is jöhet. Ennek a valószínűsége egyébként majdnem a nullával egyenlő, de mégis az előrejelzés mutatja. A napközbeni felmelegedést tudjuk, a reggeli felmelegedés kezdetben 15-19 fok, és utána 19-23-24 fok. Hajnalban is, reggel is, és ebből lesznek a napközbeni kánikulai csúcsok.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ha az elképesztő legendák találkoznak. Nem ritka ez egyébként a Rock FM-en. Elég, hogyha annyit mondok, hogy a Stones után jön az AC/DC. Utána kell nézni, ki mennyi lemezt adott el, de hogyha azt mondom, hogy fejenként 200 millió album évtizedeken keresztül, és ebben manapság már benne van ugye az album szóba, az összes olyan hanghordozó, ami egyáltalán még hozzátartozik, de akkor már messze nem 200 milliós példányszámról beszélünk, mert hogy az elmúlt 20 évben megváltozott a világ a letöltéseknek, a különböző tömörített hanghordozóknak köszönhetően, vagy ha valaki csak hallgatja olyan 24 órás alkalmazásokon, ahol mindenféle zenei sorrendet be lehet állítani videóklippel vagy anélkül. Hölgyeim és uraim, AC/DC a folytatásban, a Stones után a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában. Hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, lezárás a 13. kerületben az Alig utcában, és útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a Jászberényi út Szervíz útján és a Dózsa-György úton a Tököli út közelében. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, a 11. kerületben a Sáfrány utcában, a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál, és van egy lezárás a 10. kerületben a Sörgyár utcában. Útszűkület van Budapesten a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és az Aradi utcában a Színyei Merse utcánál, és van egy buszsáv kialakítás a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában. Hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, lezárás a 13. kerületben az Alig utcában, és útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a Jászberényi út Szervíz útján és a Dózsa-György úton a Tököli út közelében. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, a 11. kerületben a Sáfrány utcában, a 3. kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál, és van egy lezárás a 10. kerületben a Sörgyár utcában. Útszűkület van Budapesten a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és az Aradi utcában a Színyei Merse utcánál, és van egy buszsáv kialakítás a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM olyan jellemzéseket is olvastam az időjárás előrejelzések között, hogy kellemes nyári időt hoznak a következő napok. Hát amennyiben 27-28 fokokról beszélünk, akkor az biztos, hogy kellemes, mert hogy 30 fok alatt marad a napközbeni csúcs. Szerdán egyébként az ég is megdörrehet, megint jönnek a csúnya felhők, de csapadék nem biztos, hogy lesz belőle, csak a légkörök kergetik egymást. Már csak azért is, hogy utána csütörtökre berobbanjon a rendkívül magas UV-sugárzásos napsütés, átmeneti felhősödéssel, 32 fokos csúccsal, és ha valakinek ez nem elég, akkor az igazi hétvégi időjárás péntekre, szombatra, vasárnapra 34-35 fok. Kezdetben még lehetnek felhők pénteken, de aztán szombatra, vasárnapra már az sem. Ilyenkor szokott baromi unalmassá válni az időjárás előrejelzés, na de addig se nagyon történnek izgalmak. Ha legközelebb történik valami, az egyáltalán 23-án kedden lehet, amikor még mindig 34 fokos a csúcs, de cserébe a csúnya felhőkből valamiféle csapadék is jöhet. Ennek a valószínűsége egyébként majdnem a nullával egyenlő, de mégis az előrejelzés mutatja. A napközbeni felmelegedést tudjuk, a reggeli felmelegedés kezdetben 15-19 fok, és utána 19-23-24 fok. Hajnalban is, reggel is, és ebből lesznek a napközbeni kánikulai csúcsok.

103.9 Rock FM az egyik legjobb mondás a rockvilágban. Bármit megtennék a szerelemért, de nem fogom megtenni. Meatloaf ezzel a dallal jött vissza, és a 80-as évekből 90-es évek lett, sőt, már 1993, és ontotta magából a hasonló sodró lendületű balladákat. Nem csak ezt, még jó párat. A 90-es évek megint az övé volt, mint előtte, a 70-es években az ellenállhatatlan stílusával, és úgy énekelt, mint senki. Bődi Szili a műsorvezető, most 8 órától Klamoncsek Krisztián vagyok. Köszönöm a mai figyelmet, búcsúzásul Judas Priest, Living After Midnight.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádaskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

0: In the bush.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Szaszaveronizit a 103.9 Rock FM. Hát, hogyha mindenki felkészült, akkor ma június 16-a van. És bizony, ma van az év 168. napja, és még 197 nap van hátra. Többek között ma Justin napját éljük, ünnepeljük, amely a latin Iustus szóból ered. Jelentése igazságos. A nyár gyerekek lassan lendületet vesz, igazán későn jött, de aztán beturbózódott így júniusra. Szóval a tanév végéhez közeledve a gyerekek már szerintem nagyon várják a vakációt. A gyerekek nyilván már az okostáblára krétával elkezdték felvésni, hogy ó, ió, ció, áció, káció, akáció, vakáció. Istenem, de szerettük ezt a végső visszaszámlálást, mint a katonaságban a centit vágtuk és rajzoltuk és díszítettük a táblát. Már alig volt helye egy jó két ismeretlenes egyenletnek. A mai nap egyébként történelmileg is jelentős, mert hogy 1989-ben ezen a napon temették újra Nagy Imrét, ami a rendszerváltás egyik szimbolikus pillanata lett.

93 Rock FM, lássuk a ma született bárányunkat, mert hogy 134 éve született a mai napon Stan Laurel, a világhírű bőrles duó, a Stan és Pen, vagy Stan és Pan, azt hiszem magyarosan így mondjuk, egyik fele. Az angol színész és komikus 1920-as és 30-as évek néma és hangos filmjeiben aratta sikereit, különleges arcjátéka és naív karaktere generációkat nevettetett meg. Művészetét ma is tanítják, ő lett a fizikai humor egyik örök klasszikusa.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Van még egy ma született bárányunk, például Gino Vanelli, az olasz rock legenda, az olasz származású kanadai énekes, ma lett 72 éves. A 70-es években az I Just Wanna Stop című slágerével robbant be, amelyért egyébként Grammy jelölést is kapott. Zenéje ötvözi a jazz, a popot, a funkit és a rockot, és bár a 2000-es években háttérbe szorult, máig turnézi kisebb koncert helyszíneken. Markáns hangja és latin hangzásvilága összetéveszthetetlen bárkiével.

103.9 Rock FM, no egy kis irodalom, mert hogy a világhírű írregény, az Ulysses, minden egyes eseménye 1904. június 16-án történik, vagy játszódik Dublinban, Leopold Bloom szemszögéből. Az ír kultúra ennek emlékére, Bloomsday néven ünnepli ezt a napot, irodalmi sétákkal, korhű kosztümökkel és Joyce olvasással tisztelegnek az egyik legnehezebben olvasható, mégis korszakalkotó mű előtt.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy az első kézi fényképezőgépet egy magyar származású feltaláló Mihály József fejlesztette ki. Bár a nevét kevesen ismerik, Mihály József a 19. század végén az elsők között kísérletezett olyan kamerákkal, amelyeket nem állványra szereltek. Találmányai megelőzték a Kodak népszerű kézi kameráit, és ma már több példánya is megtalálható múzeumokban. Ő volt az első, aki felismerte, a fényképezés nem csak technika, hanem mozgásban lévő életmód is.

103.9 Rock FM. No hát képzeljétek el, hogy Einstein és Gödel együtt sétáltak gyakorta Princetonban. És itt a közben oly gyakran a valóság természetéről vitáztak. A két zseni, Albert Einstein és Kurt Gödel rendszeresen együtt sétált a Princetoni Egyetem parkjában. Beszélgetéseik témája gyakran a téridő és az időutazás és a logika határai voltak. Gödel még egy olyan általános relativitás elméleti megoldást is alkotott, amely lehetővé tenni az időutazást, amit Einstein matematikailag elegánsnak, de filozófiailag zavarónak tartott.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy egy magyar fotós volt az első, aki színesben fényképezte a második világháborút. Munkácsi Márton a híres divatfotós testvére, Munkácsi Tibor, második világháború idején színes Kodak-krom filmmel készített felvételeket a frontvonalakról. Jóval azelőtt, hogy a háborús dokumentációban ez általánossá vált volna. A képei később a Life magazinban is megjelentek, és új fejezetet nyitottak a háború fotózásának történetében.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a föld leghosszabb vasútvonala, a transzszibériai express több időzónán is áthalad. Ugyanis a transzszibériai vasút Moszkvától egészen Vlagyivosztokig fut, 9289 km hosszan és 7 időzónán halad át. Egy teljes utazás 7 napig tart, és közben a táj változása hát természetesen lenyűgöző. A nyüzsgő városoktól a tajgán át a szibériai tundráig minden megtalálható. A vonatnak saját ritmusa van, állomásain gyakran árusok várják a turistákat, házi készítésű lepényekkel és füstölt hallal.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, hát ha azt nem is mondom meg ebben a pillanatban, hogy hogyan építették a piramisokat, de a legújabb kutatások szerint a piramisok köveit nem rabszolgák, hanem fizetett munkások emelték. A modern régészet szerint az egyiptomi piramisokat nem rabszolgák, hanem szakmunkások és napszámosok építették, akik fizetést, étkezést és egészségügyi ellátást is kaptak. Hoppá! Ezt a munkásfalvak feltárása bizonyítja, ahol lakóházakat, pékségeket és sörfőzdéket is találtak. Hozzáteszem, ez teljesen új megvilágításba helyezi az ókori építészet emberi hátterét.

93.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a Lánchíd oroszlányai csak látszólag fogatlanok? Szóval sok legenda szól arról, hogy a Lánchíd oroszlányai nem kaptak fogakat, és hogy a szobrász Marsalkó János ezért a Dunába ugrott volna szégyenében, de ez csak városi legenda, mert valójában az oroszlánok igenis rendelkeznek fogakkal, csak nem látszanak alulról, a híd szintjéről. A szobrok a köztéri művészet egyik remeke, amelyet minden irányból érdemes megnézni. És akkor van foga.

FM 103.9 itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal legyetsz, kanyetsz!

0: Rock FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.